múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Finally. Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: ritmusra léphetsz.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk.

Kevés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: OJ the Jason Derulo, hit him over the head with this one. We gonna take it across the world right here. Just fly here like an airplane.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Berg film.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.
1: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón azt mondta, hogy olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogy hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogy hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, amelyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják. A kormány azt szeretné, ha az iskola a kreativitás tere lenne diáknak, tanárnak egyaránt, ahol a nyugodt fejlődés biztosított, ahol a diákok megtalálják az őket érdeklő területeket, azokat a foglalkozásokat, amelyekben örömüket lelik, tette hozzá a miniszter. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. A Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első hét hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott. A jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Hozzáfűzte, egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya már a 35% közelébe csökkent. Azt is közölte, az utasok egyszerűen, gyorsan, sorbanállás nélkül szeretnék intézni az utazásukat. Szerinte a társaságnak is erre kell tovább mennie. És fontos lépés volt, hogy júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásba. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szombaton tartotta a szlovákiai magyar iskolák 26. országos tanévnyitó ünnepségét Bodrog szerdahelyen, a Szent Mihály görög katolikus templomban. Az újszó.com tudósításából kiderül, Fekete Irén a szövetség elnöke beszédében arról szólt, hogy szerinte az intézmények 71%-a sodródik a szakadék szélére. Mint fogalmazott, a statisztikai oszlopok mögött a szervezetük családokat, jövőről álmodó gyermekeket, fáradtságos munkát végző pedagógusokat és iskoláikat féltő közösségeket lát. Ma napközben mindenütt kisüt a nap, később a délután folyamán is napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati-nyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit a dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón azt mondta, hogy olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogy hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogy hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, amelyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják. A kormány azt szeretné, ha az iskola a kreativitás tere lenne diáknak, tanárnak egyaránt, ahol a nyugodt fejlődés biztosított, ahol a diákok megtalálják az őket érdeklő területeket, azokat a foglalkozásokat, amelyekben örömüket lelik, tette hozzá a miniszter. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. A Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott. A jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Hozzáfűzte, egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya már 35% közelébe csökkent. Azt is közölte, az utasok egyszerűen, gyorsan, sorbanállás nélkül szeretnék intézni az utazásukat. Szerinte a társaságnak is erre kell tovább mennie. És fontos lépés volt, hogy júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásba. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szombaton tartotta a szlovákiai magyar iskolák 26. országos tanévnyitó ünnepségét Bodrog szerdahelyen, a Szent Mihály görög katolikus templomban. Az újszó.com tudósításából kiderül, Fekete Irén a szövetség elnöke beszédében arról szólt, hogy szerinte az intézmények 71%-a sodródik a szakadék szélére. Mint fogalmazott, a statisztikai oszlopok mögött a szervezetük családokat, jövőről álmodó gyermekeket, fáradtságos munkát végző pedagógusokat és iskoláikat féltő közösségeket lát. Ma napközben mindenütt kisüt a nap, később a délután folyamán is napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati nyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: fanyargás.
1: Mondok fanyargás.
0: Az.
1: Kell kis csavargás. Bizony.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccsertavainak felmérését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette, nem az a legfontosabb, hogy a tanulók a legjobb kémikusok, fizikusok legyenek, a legjobb matematikából vagy történelemből, és nem is az, hogy mindig mindenben egyetértsenek egymással és tanáraikkal, és főleg nem az, hogy mindig csendben legyenek. Azt mondta, a tanulók sok mindent elfelejthetnek majd a tanultakból, de az emberséget, a barátságot, a hazafiasságot, a kritikus gondolkodást, egymás segítségét biztosan nem. Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz használt felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt kínál a építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A bíróság elrendelte a letartóztatását annak a 24 éves férfinak, aki szombaton eltulajdonított egy kis repülőgépet Kalocsáról, majd Paks térségébe repült vele, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A közleményben felidézték, a járművezetői engedéllyel nem rendelkező férfi szombaton reggel a kalocsai reptérről engedély nélkül felszállt egy kis repülőgéppel, amellyel Paks térségébe repült. Nem sokkal később Gerjen közelében egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre. A könnyebben megsérülő férfi a segítségére siető embere autójával akart elmenekülni, de ebben megakadályozták. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói a férfit jármű önkéntes elvétele és rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A szekszárdi járás bíróság nyomozási bírója pedig egy hónapra elrendelte letartóztatását. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccsertavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után. A kínai kommunista párt politikai bizottsága közölte, átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Az ülésen az eltűnt kínai és külföldi állampolgárok felkutatásának folytatását is sürgették. Ma napközben mindenütt kisüt a nap, később a délután folyamán is napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati-nyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music
1: Now. Internet Radio. Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Reklám következik.
1: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A múlt

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit a dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón azt mondta, hogy olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogy hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogy hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, amelyek a pedagógus sokat és gyermekeket egyaránt szolgálják. A kormány azt szeretné, ha az iskola a kreativitás tere lenne diáknak, tanárnak egyaránt, ahol a nyugodt fejlődés biztosított, ahol a diákok megtalálják az őket érdeklő területeket, azokat a foglalkozásokat, amelyekben örömüket lelik, tette hozzá a miniszter. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. A Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó Kiskore felső mért vízszintje megközelítő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit a dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón azt mondta, hogy olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogy hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogy hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, amelyek a pedagógus sokat és gyermekeket egyaránt szolgálják. A kormány azt szeretné, ha az iskola a kreativitás tere lenne diáknak, tanárnak egyaránt, ahol a nyugodt fejlődés biztosított, ahol a diákok megtalálják az őket érdeklő területeket, azokat a foglalkozásokat, amelyekben örömüket lelik, tette hozzá a miniszter. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. A Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó Kiskore felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott. A jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Hozzáfűzte, egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya már 35% közelébe csökkent. Azt is közölte, az utasok egyszerűen, gyorsan, sorbanállás nélkül szeretnék intézni az utazásukat. Szerinte a társaságnak is erre kell tovább mennie. És fontos lépés volt, hogy júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásba. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szombaton tartotta a szlovákiai magyar iskolák 26. országos tanévnyitó ünnepségét Bodrog Szerdahelyen, a Szent Mihály görögkatolikus templomban. Az újszó.com tudósításából kiderül, Fekete Irén a szövetség elnöke beszédében arról szólt, hogy szerinte az intézmények 71%-a sodródik a szakadék szélére. Mint fogalmazott, a statisztikai oszlopok mögött a szervezetük családokat, jövőről álmodó gyermekeket, fáradtságos munkát végző pedagógusokat és iskoláikat féltő közösségeket lát. Ma napközben mindenütt kisüt a nap, később a délután folyamán is napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati-nyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
2: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
7: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ne feledd.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit a dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón azt mondta, hogy olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogy hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogy hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, amelyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják. A kormány azt szeretné, ha az iskola a kreativitás tere lenne diáknak, tanárnak egyaránt, ahol a nyugodt fejlődés biztosított, ahol a diákok megtalálják az őket érdeklő területeket, azokat a foglalkozásokat, amelyekben örömüket lelik, tette hozzá a miniszter. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. A Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó Kiskore felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első hét hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott. A jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Hozzáfűzte, egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya már 35% közelébe csökkent. Azt is közölte, az utasok egyszerűen, gyorsan, sorbanállás nélkül szeretnék intézni az utazásukat. Szerinte a társaságnak is erre kell tovább mennie. És fontos lépés volt, hogy júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásba. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szombaton tartotta a szlovákiai magyar iskolák 26. országos tanévnyitó ünnepségét Bodrog szerdahelyen, a Szent Mihály Görög katolikus templomban. Az újszó.com tudósításából kiderül, Fekete Irén a szövetség elnöke beszédében arról szólt, hogy szerinte az intézmények 71%-a sodródik a szakadék szélére. Mint fogalmazott, a statisztikai oszlopok mögött a szervezetük családokat, jövőről álmodó gyermekeket, fáradtságos munkát végző pedagógusokat és iskoláikat féltő közösségeket lát. Ma napközben mindenütt kisüt a nap, később a délután folyamán is napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati nyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
10: Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccsertavainak felmérését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette, nem az a legfontosabb, hogy a tanulók a legjobb kémikusok, fizikusok legyenek, a legjobb matematikából vagy történelemből, és nem is az, hogy mindig mindenben egyetértsenek egymással és tanáraikkal, és főleg nem az, hogy mindig csendben legyenek. Azt mondta, a tanulók sok mindent elfelejthetnek majd a tanultakból, de az emberséget, a barátságot, a hazafiasságot, a kritikus gondolkodást, egymás segítségét biztosan nem. Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz használt felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt kínál a építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A bíróság elrendelte a letartóztatását annak a 24 éves férfinak, aki szombaton eltulajdonított egy kis repülőgépet Kalocsáról, majd Paks térségébe repült vele, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A közleményben felidézték, a járművezetői engedéllyel nem rendelkező férfi szombaton reggel a kalocsai reptérről engedély nélkül felszállt egy kis repülőgéppel, amellyel Paks térségébe repült. Nem sokkal később Gerjen közelében egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre. A könnyebben megsérülő férfi a segítségére siető ember autójával akart elmenekülni, de ebben megakadályozták. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozója férfit jármű önkéntes elvétele és rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A szekszárdi járás bíróság nyomozási bírója pedig egy hónapra elrendelte letartóztatását. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccsertavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után. A kínai kommunista párt politikai bizottsága közölte, átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Az ülésen az eltűnt kínai és külföldi állampolgárok felkutatásának folytatását is sürgették. Ma napközben mindenütt kisüt a nap, később a délután folyamán is napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati nyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccser tavainak felmérését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. Jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette, nem az a legfontosabb, hogy a tanulók a legjobb kémikusok, fizikusok legyenek, a legjobb matematikából vagy történelemből, és nem is az, hogy mindig mindenben egyetértsenek egymással és tanáraikkal, és főleg nem az, hogy mindig csendben legyenek. Azt mondta, a tanulók sok mindent elfelejthetnek majd a tanultakból, de az emberséget, a barátságot, a hazafiasságot, a kritikus gondolkodást, egymás segítségét biztosan nem. Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz használt felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt kínál a építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A bíróság elrendelte a letartóztatását annak a 24 éves férfinak, aki szombaton eltulajdonított egy kis repülőgépet Kalocsáról, majd Paks térségébe repült vele, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A közleményben felidézték, a járművezetői engedéllyel nem rendelkező férfi szombaton reggel a kalocsai reptérről engedély nélkül felszállt egy kis repülőgéppel, amellyel Paks térségébe repült. Nem sokkal később Gerjen közelében egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre. A könnyebben megsérülő férfi a segítségére siető emberre autójával akart elmenekülni, de ebben megakadályozták. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói a férfit jármű önkéntes elvétele és rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A szekszárdi járás bíróság nyomozási bírója pedig egy hónapra elrendelte letartóztatását. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccser tavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után. A kínai kommunista párt politikai bizottsága közölte, átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Az ülésen az eldönt kínai és külföldi állampolgárok felkutatásának folytatását is sürgették. Ma napközben mindenütt kisüt a nap, később a délután folyamán is napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati nyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
0: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantál, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
8: Kellemesen szép délutánt kívánok minden Lépés Rádió hallgatónak. A mikrofonnál Robit hallhatjátok, és itt van velem már Karina, és Sanyi is hamarosan beesik ide a kis virtuális stúdiónkban, minden jól megy. Szia Karina!
9: Szia Robi, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nagyon jó számot választotta Robi, nem árulom el, mi lesz az első szám.
8: Hát nem véletlenül választottam egy olyan dalt, amely idősebb, mint Karina, mint kiderült itt a háttér válogatás alapján, mert nem is gondoltam, hogy ez a dal ennyire öreg. 1973-as, 53 éves.
9: Úristen, hát még tervbe se voltam. Most hát tervbe voltam, csak nem én jöttem a soron, úgyhogy...
8: nem voltál soron.
9: Igen, nem voltam, igen. Egy perc kimehet.
8: Szóval a lényeg az, hogy egy olyan dal, ami nagyon aktuális. Miért is aktuális? Karin, elárulod?
9: Mert szeptember 1-e van, és megyünk a suliba!
8: Illetve már onnan kijöttek, mert már délután 2 van a legtöbb órának jobb esetben vége.
9: Hát, meg nem hát igen, mert 3 off szokott lenni mondjuk az első nap, és akkor ilyen tájékoztató jellegű.
8: Reméljük, igen, meg évnyitó van ilyenkor.
9: Igen, tehát nem terhelik túl a gyerekeket, de van óvoda is, az is most kezdődött, a középiskolák is most kezdődtek. Az egyetemek is szerintem...
8: Az egyetemek azok valamennyivel később.
9: Lehet, igen, egy kicsit később. Később, de nagyon örülök neki, hogy mindenki elkezdte ezt a szeptemberi iskolakezdést, mert okosodnak, ügyesednek, szocializálódnak a gyerekek újból a nyári szabadságolás, úgyhogy jó lesz ez.
8: Mi meg ezen felül hoztunk egy nagyon érdekes témát. Nincs rá szükségem, és mégis téged választalak. Kicsit hülyén hangzik maga a mai műsorunk témája, de majd hamarosan felvezettem. Előtte viszont elérhetőségeink www.lépésradio.hu, kívánságdoboz hallgatói messenger csoport, de ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, de a többi közösségi platformon is megtaláltok minket. Lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok a csatornáinkra, hogy számos mobilapáltal is hallgathatok minket, például My Online Rádió által. Írhatok nekünk e-mail
9: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
8: Így van. Na, Sanyi, vagy hamarosan reméljük, hogy megjön, viszont nincs rá szükségem, és mégis téged választalak. Elég érdekes címet adtunk.
9: De ezt a meghallottan... A csevelet se nélküled.
8: Na, de nem erről van szó. Tehát ez benne a szép, hogy nem erről van szó. Amikor én is először így gondolkodtam, és láttam Kis Gergely írását, mely majd, hogy nem szó szerint ugyanezzel a címmel jelent meg a social media platformokon, meglepődtem. És viszont, ha végigolvasjuk, akkor meg valóban igaz, Mai műsorunk is egy olyan tematika által jött létre, hogy szó szerint veszük a posztot, és kérdéseket fogalmazok meg magam és a többiek irányába, meg a ti irányatokba is. Igen érdekes párkapcsolati téma, egy nagyon összetett dolog. Alapvetően azért ez nem igaz, mert azért nem az, hogy nincs rá szükségem, inkább az arról utal, vagy arról utal a poszt, meg a poszt szerzője, így röviden, tömören, és akkor mielőtt felvezetném a felvezető előtti felvezetés, hogy jó esetben egyedül is meg kell, vagy meg tudunk állni, meg tudjuk állni a helyünket a világban, az életben, de nem azért választjuk a párunkat, mert nem tudunk nélküle élni. Sokan mondják, milyen jól és romantikusan hangzik, hogy nem tudok nélküled élni. Nem pont az, hogy tudunk nélküle élni, de vele még jobban tudunk élni, és nem a függésről szól, hanem inkább pont arról, hogy választás. Választunk valakit, akivel úgymond akár leélhetjük, vagy le akarjuk élni az életünket jobb esetben, rosszabb esetben, nem tudjuk meddig, de lényeg az, hogy párkapcsolatba kerülünk, és nem azért, mert függünk tőle. Itt a függés nem függésről lesz szó, és akkor röviden, tömören, így az elérhetőségek után, mielőtt ezt felvezetném, köszöntsük a névnaposokat, még el nem felejtem. Szeptember 1-én az egyedeket és az egonokat köszönhetjük. Az egyed görög-magyar eredetű név jelentése pajzshordozó, az egon pedig az Egbert, Edmond, stb. Ószáz és közép-német becézőjéből önállósult. Hát minden egonnak és egyed nevű hallgatónknak kívánunk. Nem jó étvágyat, hanem boldog névnapot.
9: De jó étvágyat is kívánhatunk, mert hát, ha most ebédel valamelyik egon és egyed.
8: De Karina egyed.
9: Én úgy eszem, te már megebédeltem, úgyhogy nálam már... Na,
8: én is megebédeltem, úgyhogy...
9: Csoda, tényleg? Pedig nem szoktál. Na, örülök neki.
8: Mi az, hogy nem szoktam?
9: Hát később szoktál ebédelni.
8: Mihez képest?
9: Hát magadhoz képest.
8: Nem, magamhoz képest én dél és kettő között mindig megebédelek, vannak kivételek. De akkor
9: na, pont
8: ezekre
9: a kivételekre szerettem volna rávilágítani, hogy szegény néha kolgó gyomorral vezeted itt a délutáni műsor, de nem baj, utána pótol.
8: Jó, rendben. Inkább csapjunk be a témába, de még egyszer boldog névnapot minden egon és egyed nevű hallgatóknak, akik ma születtek, neki boldog szülinapot. És bárki bármilyen évfordulót ünnepel, szeptember 1-én sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Nézzük akkor mai témánkat röviden, aztán zenélünk. Mit jelent valójában szeretni valakit? Azt, hogy nem tudunk nélküle élni, vagy éppen azt, hogy tudnánk, de mégis őt választjuk. Gyakran romantikusnak tartjuk azt a mondatot, hogy nélküled semmi vagyok, pedig érdemes elgondolkodni azon, mennyi szeretet és mennyi félelem van mögötte. Egy kapcsolatban természetes, hogy szükségünk van egymás támogatására, közelségére és szeretetére, de vajon mikor válik a kötődés függőségé? Lehet-e két ember egymáshoz úgy közel, hogy közben mindketten megőrzik saját önállóságukat? És lehet, hogy éppen a szabadság adja meg egy kapcsolat valódi biztonságát? Mai műsorunk alapját Kis Gergely, nincs rád szükségem, és mégis téged választalak című írása adja. A poszt nem csak a párkapcsolati függésről beszél, hanem őszinteségről, bizalomról, hűtlenségről, megbocsátásról, konfliktusokról, intimitásról és vágyról is. Szó lesz arról, hogy lehet észrevétlenül megszokássá válni egy jó kapcsolat, illetve pontosítok, mert nem egészen pontosan úgy helyes a mondás szerintem, hogy hogyan tud észrevétlenül megszokássá válni egy jó kapcsolat, de akkor jól olvastam, én bonyolultam be. És arról is szó lesz, hogy mi tarthat össze két embert hosszú távon. Talán nem az a legerősebb kapcsolat, amelyből egyik fél sem tudna kilépni, hanem az, amelyből mindketten kiléphetnének, mégis újra és újra egymást választják. És szerintem pont ez a szép. A következő szűk két órában Kis Gergely teljes posztját végigveszük hat részben, és blokkonként megállunk beszélgetni az adott gondolatokról hamarosan, de ha már iskola indulás és szeptember első, akkor jön az a dal Demjén Ferenctől, amelynek csak annyi a címe, hogy iskolatáska. Ez a dal 1973-ban jelent meg, és 53 éves. Úgyhogy ez a dal következik most itt a lépésen, aztán pedig jövünk hozzátok vissza. Jó szórakozás az elkövetkező szűk 120 perchez!

0: Boldog a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. Ez még mindig a lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és itt is vagyunk veletek a Lépés délutánban.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád, lépéssel, jó, itt is vagyunk a lépés délutánban, és belecsapunk a mai témánkba. Méghozzá, ugye, nincs rád szükségem, és mégis téged választalak. Első blokkunk Kis Gergely posztja alapján. Szükség vagy választás? Kezdjük ezzel. Nincs rád szükségem, és mégis téged választalak. Nélküled nem tudom, mit csinálnék. Te vagy a másik felem. Nélküled semmi vagyok. Gyönyörűen hangzik, filmek épülnek rá, dalok szólnak róla. Csak épp nem szeretet, félelem. Mert ha valaki nélkül semmi vagy, akkor nem őt szereted, vele töltöd be azt a hiányt, ami benned van. És a hiány mindig ugyanazt csinálja, ragaszkodik. Ezért romlik el a legtöbb kapcsolat. Így írtam korábban arról, Kis Gergely, a szerző, hogy a párkapcsolatnak 5 szintje van, amiről mi is beszéltünk egyébként, és a legmagasabb a kapcsolódás. Az alsó 4 szint ugyanabból a gyökérből nő ki, félelemből. Félek egyedül maradni, ezért nem mondom ki, ami fáj. Félek, hogy elmegy, ezért mindig mellette vagyok. Félek, hogy nem vagyok elég jó, ezért várom, hogy elismerjen. Félek, hogy nem szeretne, ha őszinte lennék, így megfelelek. Az ilyen kapcsolatban a másik nem társ, pótszer. És minden pótszerrel ugyanaz történik. Egy idő után kevés lesz a hatása. Aztán jön a dű, amiért nem hat. Két fél ember nem lesz egy egész. Két fél emberből két függő lesz. A fordulat. 8 éve majdnem véget ért a házasságunk. És amikor elkezdtünk kimászni belőle, valami olyat értettem meg, ami minden mást átlép. Amikor tényleg jelen tudok lenni Nóri mellett, akkor valójában független vagyok tőle. Nem tőle várom, hogy értékes legyek. Nem tőle várom, hogy boldog legyek. Nem tőle várom, hogy megmondja, ki vagyok. És pont ezért tudok igazán mellette lenni. Ez a legnagyobb ellentmondás a párkapcsolatban. Minél kevésbé függsz tőle, annál mélyebben tudsz kapcsolódni hozzá. Mert amikor nem függök, akkor nem kell szerepet játszanom. Lehetek önmagam, a hibáimmal együtt. És ő is lehet önmaga, a hibáival együtt. Nem azért vagyok vele, mert szükségem van rá. Azért vagyok vele, mert őt választom. Minden reggel újra, aztán újra. Kérdezlek titeket, hogy egy kapcsolatot a kölcsönös szükség, vagy a szabad választás tart összeerősebben szerintetek? Illetve nekem van egy másik kérdésem, elsősorban Karinához, mert neked sok kapcsolatod volt. Volt olyan kapcsolat, amelyiket ezek az idézelvetett félelmek tartottak össze?
1: Gondolom, miközben felsoroltad ezt a sok-sok kérdést és sok-sok kritikát, tényleg nagyon sok kapcsolatom volt, és nem bánok végül is semmit az életemben, de ezekből mind-mind tanultam. És valójában, ha úgy visszanézek a komolyabb kapcsolataimra, mindegyik valahol egy apró szelet ebből, amit felsoroltál. Tehát volt mindegyikben részem. Olyan kapcsolatom, amihol féltem. Igen, volt olyan kapcsolatom, amikor féltem attól, hogy itt hagynak, azért, mert lelkileg olyan kapcsolódás volt köztünk, amire én azt hittem, hogy örökké fog tartani, de nem, mert cserbe hagyott ez a kapcsolódás, és pont amikor a legnagyobb szükségem lett volna rá, akkor hagyott cserbe. Mert szerelem volt, és a szerelem, ha szerelem, akkor a sajnos elvakít, és nagyon sok minden dolgot elnéz az ember. Tehát az a kapcsolódás, az annak tűnt, ami volt az elején, és utána elromlott, és szét is ment, mert nem volt érett a másik fél arra, hogy önálló legyen, saját magáért éljen, hanem ő mindig függött. És amikor megszűnt a kontroll, akkor teljesen elengedte magát, és akkor egy ilyen szétesett ember kellett belőle, és akkor már egy ilyen kapcsolatot nem lehet folytatni, amikor én biztos vagyok a dolgomban, önálló vagyok, egyenes vagyok, megállok a lábamon, és a másik ember pedig egy szétesett, kapkodó, egy nem tudom, mit szeretnék, nem tudom magam helyre rakni az életben. Így igen, ez a kapcsolat ez nem is volt tartós.
0: Pillanatra megszakítom a beszélgetést, és YouTube-on a podcastet hallgatóink a figyelmét felhívom, hogy iratkozzatok fel rádiunk YouTube csatornájára Lépés Rádió Official néven, ezzel támogatva, hogy minél több podcast adás de jelentkezzünk, ne csak a rádióban, természetesen a rádióhallgatókat pedig köszönjük, hogy most is itt vannak velünk, de aki YouTube-on hallgatja a műsort, azoknak fontos az, hogyha még nem tetted meg, iratkozzál föl, és ezzel segítsél, illetve lájkold, hájpold, és oszd a tartalmainkat. Visszatérve az eredeti kérdésre, hogy akkor egy kapcsolatot a kölcsönös szükség, vagy a szabad választás tart összeerősebben? Szerintem a szabad választás, mert az igazi szabadságot az akkor adja egy kapcsolat, amikor te választasz, és amikor te választasz, az tupira is újra választod, akaratlanul, kimondatlanul, ahogy Gergely is írja, ugyanis ott nincsenek tabuk. Hogyha van egy függő kapcsolat, nyilván egyébként az, hogy ez kettős. Én azt gondolom, hogy nyilván van egy alapvető féltés minden kapcsolatban. Például féltem a másikat egy adott helyzettől, vagy adott dologtól. Egy természetes féltés van benne. Amíg nem áll ez, nem alakul át ez kontrollá, csak szeretetből ott vagy, addig normális. De amikor ez egy kontrollá válik, ahogy itt fel vannak sorolva, akkor azt gondolom, hogy...
1: Széthullik minden.
0: Igen, akkor széthullik minden, illetve egy nagyon fontos dolog, felsoroltam itt többféle félelmet, amit a Gergely leírt, hát ezek közül nekem ez a félek, hogy elhagy kategória volt régebben. Nincs ilyen félelmem már egyáltalán a jelenlegi kapcsolatomban, de volt egy időszak, amikor az életemben, a múltamban, amikor valóban volt bennem egy ilyen félelem, és az időszakban nagyon féltékeny típus is voltam, baromira mérgező volt a kapcsolatomra, kapcsolataimra nézve. Nagyon-nagyon-nagyon mérgező dolog a féltékenység.
1: Hát az nekem ez az egyetlen egy kapcsolatom volt például, ahol nagyon sajnáltam, hogy ez tönkrement. A többinél igazából az, hogy vége lett így, megrántottam a vállam, és oké, Isten áldjon. Szóval, hogy ez is biztos, hogy sokat tesz alatba, hogy az ember hogy érez a másik irány. A kontrollálás és az együtt vagyok veled, mert függöm tőled, hát ez végül is pénzbeli függőség, lelki függőség, sok milyen függőség lehet.
2: Igen, ennek több kategóriája.
1: Több kategóriája lehet, hogy miért is függeszte a másiktól.
0: Nagyon érdekes, haza. Igen.
1: Nem tudsz megélni.
0: Igen, nagyon érdekes, amit mondasz, de egyébként még az jutott eszembe, hogy egyfajta, és szerintem ez meg egy egészséges szintig jó, volt bennem a jelenlegi kapcsolatom elején is, hogy nem vagyok elég jó. Tehát volt bennem egy ilyen fajta kétség az elején, ez a kapcsolat legelején, vagy első szakaszában, amikor attól tartottam, hogy nem vagyok elég jó, de saját magam rájöttem, hogy nem kellettől félnem. Két dolog miatt, egy, hogyha nem lennék elég jó, akkor nem engem választana. Kettő, meg most miért vonom saját magam kétségbe? Tehát itt igazából én saját magamat vonja, vagy az ember saját magát vonja kétségbe, akkor azt mondja, hogy fél attól, hogy nem elég jó a párjának. Tehát, hogy ez sem egy...
1: hiánya van. Önbizalom hiány.
0: De önbizalom hiány a párfüggőség is, és én régen az voltam. És ezt én vállalom.
1: Én nem igazából erre fognám, de ha te így érzed, hát legyen így.
0: Én azt gondolom, hogy én az előző kapcsolatomban erősen párfüggő voltam.
1: Hát mindenki társfüggő, mert senki nem szeret egyedül élni, tehát amíg fiatal vagy, és tehát senki nem szeret egyedül van. Mindenki is társat szeretne, barátokat szeretne, együtt szeretne élményeket. Aztán lehet, hogy idősebb vagy is rájössz, hogy hát figyelj, jobb nekem az egyedül, mert én már nekem ebből elegem van ebből a sok rossz kapcsolatból, sok csalódásból, de ehhez el kell tenni 20-30 évnek.
0: Hát, vagy kinek mennyinek, na, ezt jól megazontam, belebonyolultam.
2: Kinek
0: viszont, lehet-e úgy mélyen kötődni valakihez, hogy közben nem válunk függővé tőle? Igen, lehet.
2: Hát lehet, persze.
0: De egyébként van egy termés, egyébként olyan értelemben függővé nem válunk tőle, és lehet, amit itt ugye elmondunk, de valamilyen úgymond szeretetfüggés van. Tehát az lenne a baj, ha nem lenne.
2: Hát nyilván, ha nem kötődsz,
0: nincs. Nem olyan függés, és ezt ne keverjük össze. Tehát az a fajta függés, amiről beszéltünk, hogy félelemből függünk például attól, hogy nem vagyunk elég jók, vagy hogy elhagy minket, stb. Az negatív. De van egy pozitív függés, amiért te választod azt a partnert. És amikor választod, te nem függsz tőle, tehát te egy önálló személyiség vagy, önálló személyiség, önálló élettel, aki csatlakozik egy másik élethez. És ő is, a másik is egy önálló személyiség, és kettőből lesz egy, és én pont ezért szoktam azt mondani, hogy két egész ember kell egy kapcsolathoz, nem két fél, ezzel Karina mindig vitatkozik.
1: Most nem fogok, hidd el nekem, de vegyük a negatív dolgokat, és ne csak a pozitívakat. Tehát van olyan, aki például azért függ a másiktól, mert mondjuk nagyon rossz otthon a családi helyzet, és mondjuk el kell menekülnie otthon, és belemenekül egy kapcsolatba, ami lehet, hogy 10-15 évig kitart, mert van egy-két gyerek, lakásítás, stb., de nagyon sokan például most válnak, mert ez csak egy anyagi függőség vagy. Például feljön vidékről, valaki Pesten talál munkát, és akkor beleszeret valakibe, a munka miatt, a hely miatt függ. Vagy például szeretet hiánya van, és neki mindenféleképpen kell valaki, mindegy, hogy ki csak szeressék, ami már lehet, hogy beteges féltés. Tehát hát nagyon sok mindentől negatívan is lehet függeni egy kapcsolatban, nem csak pozitív, hogy jaj, szeretem, és akkor úristen, most függök meg.
2: Azt, hogy nehezen tudnám elképzelni, igen, hogy azért bárki, tehát, hogy most csak azért tényleg, tehát, hogy...
1: Vagy nincs semmim, tehát nulla, semmim nincs. Tehát vegyük úgy, hogy megszülettem, vannak szüleim, de a szüleim meghaltak, és nincs senkim, se testvérem, se nagybátyám, se nagynéném, és van egy fia, akivel együtt élek, és bármilyen rossz, nem tudok elmenni, mert nem tudom az életemet például újra kezdeni, nem tudok a munkámból lakást venni, elköltözni, van két gyerek, akkor is függök attól, ahol vagyok.
0: Igen, de ezek mind úgymond negatív függések.
1: Hát jó, vannak negatív
0: olyan függések, amik alapvetően pozitívnak tűnnek, mint az a nem tudok élni nélkület kategória, ami alapvetően pozitív lenne, csak a probléma az, hogy elrontják sokan azzal, hogy átmennek függésbe, és tényleg egymás nyakán képesek emberek lógni akár. Tehát, hogy szó szerint állandóan vele, állandóan mellette, hát neki is kell, mindenkinek kell én idő. Én azt gondolom, párkapcsolaton belül.
1: Meg önállóság, a döntései, ez önállóan meg kell, tehát önálló is meg kell tudni élni ahhoz, hogy az egész életedben talpra esett legyél, és megáld a helyet, tehát nem lehet mindig függeni másoktól.
0: Így van.
1: Függsz eleget a munkahelyettől, a főnököttől, még a párodtól is, hát jó, van olyan eset, mikor így esik a baleset, de egyedül is meg kell tudnod állni az élet.
0: És azt ne keverjük össze, hogy mondjuk van egy valamilyen élethelyzet, és akkor azt mondod, hogy hát azért megbeszélem a párommal, meg a családommal. Az egy másik helyzet, az nem függés. Az egy kommunikáció, egy élethelyzet. Tehát valaki már egyből túlzásba esik, és összekever, ezt csak azért mondom el, hogy ne keverjük össze, mert nem ugyanaz a kettő. Nem azt mondom, hogy ne ragaszkodj a párodhoz, nem azt mondja Kis Gergely se, hanem azt mondja, hogy ne betegessen, és ne azt lásd, hogy nélküle nem vagy, hanem te nélküle is meg tudjál élni, és te azért válaszd, mert szereted. És nem pedig azért, mert te nem tudsz nélküle élni. Vannak emberek, akik tényleg ennyire társfüggő. Mondom, régen én is voltam ilyen társfüggő. Szóval elmondó vagyok, hogy egy picit zenéljünk, aztán pedig jövünk hozzátok vissza egy kis zene után. Tartsatok velünk továbbra is. Jön egy dalkérés, méghozzá John Gold írta nekünk, hogy Alexander Stan és Inna közösét szeretnék kérni. Méghozzá, csak itt fejebb görgetek gyorsan, itt is van. Üzd nektek, ma egész jó napom van, úgyhogy szóljon nekem Alexander Stan és Inna Vi Vanna című dalát. Ennek nem sok köze van az iskolához, meg mondjuk a párkapcsolatokhoz se sok szerintem, de legalább jó kis dal. Na, hát akkor szóljon neked ez a felvétel.

0: ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépésre közelebb hozzá egy Lépés Rádió, és folytatjuk is mai témánkat, méghozzá azzal megyünk tovább, hogy őszinteség akkor is, ha mindent kockára teszünk. A legszélsőségesebb példa, amit adhatok. Tudom, hogy ez sok lesz, mégis leírom, mert enélkül az egész poszt csak elmélet maradna. A kapcsolatunk egy korábbi szakaszában, amit mi már csak úgy hívunk, hogy az előző életünkben megcsaltam Nórit. Pár éve ezt elmondtam neki. Nem azért mondtam el, hogy feloldozást kapjak, nem azért, hogy megkönnyebbüljek, nem azért, hogy felmentsen. Azért mondtam el, mert eljutottam oda, hogy nem akartam többé olyan embernek látszani, aki nem vagyok. Megmutattam magam, ez vagyok én, a legrosszabb részemmel együtt, és elfogadtam, hogy ettől akár vége is lehet. Ez volt a legnehezebb, nem a kimondás, az, hogy elengedtem az akarást. Nem lett vége, és én nem azt éltem meg, hogy megúsztam. Azt éltem meg, hogy a hibáimmal együtt is engem választott. Ott értettem meg, mit jelent az, hogy két egész ember van egymás mellett. Nem azt, hogy nincsenek hibáink. Azt, hogy nem kell elrejtenem őket ahhoz, hogy szeretve legyek. Nem azt mondom, hogy mindenkinek ezt kell tennie. Ez nem recept és nem is egyszerű döntés. Azt mondom, hogy az igazi közelség ott kezdődik, ahol abba hagyod a magad szépítgetését. Milyen ez a gyakorlatban? Kívülről nem látszik belőle semmi, nincs benne nagy gesztus, az apró dolgokban van. Például, este elmondom neki, mi zajlik bennem, akkor is, ha nem szép. Nem azért, hogy megoldja, hanem azért, hogy lássa. Amikor tükröt tart, nem védekezem. Megnézem, van-e benne igazság. Általában van. Amikor hibázik, nem gyűjtöm a pontokat. Nekem is rengeteg hibám van. Amikor fejlődik valamiben, amiben én nem, az nem fenyegetés, az öröm. Amikor elmegy egyedül, nem félek. Amikor csendben van, nem gondolom azt, hogy biztos haragszik rám. Két ember, aki bármikor szétválhat, és mégis marad. Kérdezlek titeket, az őszinteségnek minden esetben fontosabbnak kell lennie, mint annak, hogy mit kockáztatunk vele?
2: De nagyon nehéz kérdés, mert ha túl őszinte vagy, akkor bukhatod az egész kapcsolatot, és elveszthetsz mindent. Az attól függ, hogy a nő vagy a férfi felé vagy őszinte, mert sajnos a nők, most magam ellen is beszélek, de nagyon-nagyon bosszúállóak, nagyon...
1: Szerintem a férfiak között is van a bosszúállók, én ezt azt, nem tartom.
2: Hogy mit.
1: Ez sztereotípia, Karina.
2: Nem.
1: De.
2: Én nő vagyok, és én tudom, hogy a nőtársaim milyenek.

0: Tehát egy pici, apró bosszú is kell. Van 10%, aki nem ilyen, de a 80-90%-a nagyon bosszúálló, ha őt megtalják. Képesek évekig, évtizedekig a te órod alá dörgölni, hogy te figyelj, te. Tapasztalat. Tehát nagyon sok emberrel beszéltem.
1: De most nem csak a megcsalásról van szó. Itt elsősorban arról van szó, hogy fontosabb az őszinteség, mint
0: na, például... Na, de az őszinteség az volt. Tehát te megcsalhatod a párodat is nőként úgy, hogy nem vagy őszinte, mert tudod, hogy ez csak egy fellángolás, ez csak egy pillanatnyi szerelem, mert hiányzik valami a kapcsolatodból. Ha te azt elmondod a férjednek, a párodnak, az úgy, hogy hab, mint Eva Szahara. Nem lehetsz mindig őszinte azért, mert nem lehet, mert vannak olyan partnerek, akikkel nem tudsz őszintén beszélni arról, hogy te figyelj nekem, ezt
1: de azok a partnerek nem is valók egymáshoz.
0: Üljünk le, beszéljük meg.
1: De bocsi, Karina, hogy beleszólom, de azok a partnerek nem is illenek egymáshoz szerintem.
0: De nem. Akkor várjunk csak, a megcsalás szintén maradjunk, jó? Tehát akkor ez egyszerűbb. Tehát globálisan nem tudom vizsgálni most. Egy szint a megcsalás. Ha te valamit nőként ki szeretnél próbálni, de a férjed nincs benne, és te nagyon-nagyon kíváncsi vagy, de vagy lemondasz és maradsz abban a kapcsolatban úgy, vagy pedig megcsalod, de nem mondhatod el, vagy például...
1: Miért nem lehet azt szerinted elmondani? Te várjál, hallgass végig, nem tudod, mit akarok mondani. Miért nem lehet azt mondanod neked nőként, hogy figyelj szívem, nem akarlak megcsalni, de ezt ki akarom próbálni. Ezt a férfi tudja, tisztában vele, és miért nem mondja azt neki a nő, mert hogy a mi lenne, ha kibevennénk valakit harmadiknak? Vagy kipróbálnánk egy alkalomra, de csak egy alkalomra.
0: Birtokló. A férfi birtokol. A férfi birtokol egy nőt. Azt oda nem adja. Ha a férfi félre kacsint, akkor az...
1: Hát, ebben van igazság.
0: A nő félre a túrót van. A nő félre kacsint, akkor ez egy béká.
1: A férfi, de a férfi félre, nem, kacsint... én ezt fordítva is, ugye? Nem, a férfi nem, a is túrót. Lator,
0: hát a férfiaknak apukám lator. Régen is.
1: A férfi is.
0: Anyák voltak, pont azért voltak a futerájuk, a szép lányok, az örömlányok, miért voltak, hogy a férfiak olyan vágyait, amit otthon nem tud megélni, ne a feleségével élje meg, mert otthon nem lehet, mert erkölcsök voltak, apukám, vallás volt.
1: Értem, nem lehet most is vannak ilyen emberek, meg ilyen értékekkel él emberek, nem erről beszélek. De arról beszélek, hogy azért, mert valamit nem kapok meg, és szeretnék megkapni, akkor a párom valahogy oldja meg, hogy megadja nekem.
0: De nem
1: most nem
0: tudja,
1: minden áron, de lehet, hogy nem minden áron, de nem is biztos, hogy minden áron akarod azt te kipróbálni.
0: De én ha minden áron ki szeretném próbálni, és nem engedi azt, akkor, hogy kipróbáljam, akkor
1: valahogy mégsem passzoltok össze, erre meg azt mondom, hagy valami meg, hiány van. Hát valami hiba van, valami hiány
0: nincs
1: van, valami ott akkor mégsem passzol szerintem.
0: Nincs hiba, Robi, ez az ösztönöket nem tudod levetkőzni.
1: Jó, de inkább nőkül. A férfiak ösztönösebbek, a nők azok érzelmesebbek általában.
0: Igen, de a férfi birtokló, a nő hamarabb elenged, de a nő is birtokló valamilyen szinten.
1: Hát én meg azt gondolom, ebben van igazság, hogy birtokoljuk, de egyébként birtokolni csúnya dolog, tehát én nem érzem azt, hogy én birtokló lennék. Ennek ellenére nyilván, hogyha arról lenne szó, attól függ. Most elmondok egy példát, azt hamarabb el tudom képzelni, mondjuk a páromat egy harmadik partnerrel úgy, hogy a harmadik partner is hölgy, mint az, hogy egy férfit. Az én na sem látom. Biztos. De ez na minden férfiban szerintem megvan egy picit. De nem azért, mert, de várjál, nem azért, mert birtoklani akarom, vagy birtoklom, nem tudom. Mert nem tudom elképzelni, de nem birtoklás miatt.
0: Féltékenység miatt akkor lehet inkább.
1: Nem tudom, nem vagyok egy féltékeny típus, hál' Istennek, úgyhogy nem tudom.
2: A féltékenység az pont ezt a birtoklási vágyat jelenti, hiszen nyilván azért vagy féltékeny, mert csak magadnak akarod. De ez megvan
1: jó,
2: a
1: nyilván, hogy magadnak akarod, de igen, akkor igen, sem igen, tudom. Tehát valahogy igen, én meg... sem tudom elképzelni azt, mondjuk még egy férfit bevegyünk a harmadiknak.
2: De mondjuk ehhez képest az a lojális hozzáállás, amit mindig elszoktam, mert most annyi olyan mondat hangzik el egyébként, ami másik jó néhány műsorban ugyanígy elhangzott, amikor ezt kiveséztük, de az a lojális hozzáállás, az nekem még mindig tetszik, mint a nagybandó atlétás vicce, amikor azt mondja az atléta, hogy nem baj, hogy a feleségem Áron Pasival is csal, mert benne vagyok a legjobb négyben így is.
0: Na látod, ez egy nagyon jó paródia, de igazából, tehát, de ezt mondjuk kivetjük.
2: Ez a lojalitás.
0: Tudod? Igen, tehát ne csak a szexualitásra vessük ki, tehát lehet például munkában, pénzben, valaki többet keres, valaki eltartja a családot, a másik nem tud olyan jól keresni, az is vezethet ehhez. Vagy mondjuk neked jobb munkahelyed van, én csak egy takarítónő vagyok, ami igazából ez hülye hangzik, mert a takarítónő nem csak, de tehát ezekben a dolgokban is lehetnek.
1: Jó, a kérdéshez visszakanyarodom, mert szorít az időnk, tehát akkor Karina azt mondja, hogy a szőszinteség nem minden esetben fontosabb, mint annak, hogy mit kockáztatsz vele.
0: Igen.
1: Tehát én már pont fordítva gondolom, szerintem az őszinteségnek mindig fontosabbnak kell lennie, mert kockáztathatsz vele, de hogyha te nem függesz a másiktól, és ha teszem fel az őszinteség miatt, mert mégis elhagy, hát akkor így jártál.
0: Oké, de nem akarja az egyik fél a másikat megbántani. Tehát ezt is, tehát a lelki részét is nézni kell, Robi.
1: Értem, de akkor is az őszinteség. Tehát, hogy ha van egy párkapcsolatot, normál esetben egy egészséges, normális párkapcsolatnál például nálunk nincsen tabu. Tehát nincs olyan, hogy tabu. És ez így kellene működnie minden kapcsolatnak.
0: Oké, de a lehetőségeitek nektek azért korlátozottabbak.
1: Relatíve, ezt relatív, mondjuk én nem mondanám.
0: Ha nem így élnétek, és nem lennének korlátaitok, teljesen másképp
1: gondoltam. Várjál meg, milyen korlátaink vannak? Na, mesélj!
0: Ezt inkább műsoron kívül
1: jó, műsoron kívül elmondhatod, de én nem érzem, hogy bármilyen korlátaink ennek, és szerintem, hogy a Kalambóné hallgat minket, akkor most fog kiakadni.
0: Nem baj, szeretem, ha kiakad, mert ja. De műsoron kívül elmondom.
1: Jó, rendben, oké. Még egy kérdés, egy súlyos hiba után mitől lehet valódi döntés a megbocsátás, és mikor válik inkább önfeladássá?
0: Tehát a súlyos hiba után, hát a súlyos hiba után attól függ, milyen súlyos a hiba. Tehát egy
1: nem. Itt megcsalás volt.
0: Jó, akkor a megcsalást. A megcsalást én szerintem egyesét még, meg megbocsátás gyanánt egyesét illik adni. Ha nagyon szereted, és tényleg úgy érzed, hogy szeretnéd vele lejönni az életedet, egy kis megbotlást azt igenis tessék meg.
2: Igen, tehát ezt még kibírhat.
0: Igen. Egyet, nem többet, egyet, nem kettőt, nem három és felet, egyet. Azt megbocsájtanék. És meg is bocsájtottam. És egyet meg lehet.
1: Én nem tudom elképzelni, lehet, hogy megbocsájtanék egyet, de jelenleg nem voltam még ilyen szituban, tehát engem soha nem csaltak meg, és én sem csaltam meg soha senkit. Ezen mondom, szerencsés ember vagyok.
0: Hó, Robikám, én tudnák mesélni.
1: Hát én azt elhiszem. Ja.
2: Most melyikről? Magadról vagy a Robi?
0: Mindenről, nem magamról. Én a másról nem beszélek, csak magamról.
1: Sanyi, rácsapintott a lényegre. Mit tudsz, amit én nem?
0: Ja, de mi rólad nem, rólad semmi, nem.
1: Valaki megcsalt úgy, hogy nem tudok róla, és te tudod?
2: Kihagyhatatlan zicser volt.
0: Nem, hogy magamról, de én megbocsát, sokkal jobb az ember megbocsát, mert sokkal harmonikusabban lehet élni az életet. Ha nem bocsájtasz meg, akkor van elkövetkező 30 éved, ahol kiidegel a párod, és a pszichológusoknak van munkájuk.
1: És mikor válik ez önfeladássá? Hát ha sokszor megbocsátás,
0: akkor válik önfeladássá, hogyha te visszamész egy ilyen házasságba, ahol tudod, hogy a házastársad a büdös életben nem bocsájt meg neked, és kb. 20 éven keresztül a fejedhez vágja minden áldott nap, az önfeladás, mert mondjuk van egy gyereked, akit fel kell neveljél, mert egyedül a másik fél nem képes. Na, az az önfeladás. Feladod saját önmagad, és nem futamodsz meg, hanem beleállsz, és így is maradsz. Mert tudod, hogy ott egy gyerek, akit fel kell.
1: Hát igen, vagy például, hogyha mondjuk meg, tényleg, amit mondott Karina, hogyha megcsaltad mondjuk a párod, de megbocsát, de hogyha utána folyamatosan a fejedhez vágja, ez egyébként egy csúnya dolog.
0: Tehát, igen, hogyha most tehát ha megbocsájtottál.
1: Akkor valójában nem bocsájtott meg, mert nem tud túllépni rajta.
0: Igen. Igen,
1: tehát én például, nem azt mondom, persze én is, mondjuk sokszor, sok esetben nem megcsinálás esetében, de akár ilyen baráti, ismerősi viszonyokban van úgy, hogy hát megbocsátok, de nem felejtek. Oké, de azért nem vágom a fejéhez minden nap, vagy minden héten, vagy minden alkalommal, hogy figyelj már, ez és ez történt, két évvel ezelőtt, és hogy én mekkora csalódtam benned, mert aznak mi értelme? Semmi értelme.
2: Hát igen, ha megbeszéltük, túlléptünk, elhatároztuk, hogy együtt maradunk, akkor nem.
1: Akkor ez nem jogos, amit mondasz, Karina, hogy fejéhez vágja minden nap, vagy rendszeresen.
0: Hát, mert ez önmagában akkor nem bocsájtott keresztül, úgyhogy részem volt benne 20 éven keresztül, hogy hallgattam én ezt, igen.
1: Hát jó, hát, de akkor sem tartom jogosnak. Viszont 3 óra jönnek a hírek mindjárt, a következő órában pedig innen fogjuk folytatni a műsorunkat, tartsatok velünk, és szóljatok ti is hozzá a Hallgatói Messenger csoportunkba, úgyhogy hajrá ezzel kapcsolatban is, és várunk mindenkit YouTube csatornánkon a Lépés Délután podcast hallgatása folyamán, maradjatok velünk!

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón azt mondta, hogy olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogy hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogy hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, amelyek a pedagógusok és gyermekeket egyaránt szolgálják. A kormány azt szeretné, ha az iskola a kreativitás tere lenne diáknak, tanárnak egyaránt, ahol a nyugodt fejlődés biztosított, ahol a diákok megtalálják az őket érdeklő területeket, azokat a foglalkozásokat, amelyekben örömüket lelik, tette hozzá a miniszter. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. A Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó kiskora felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott. A jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Hozzáfűzte, egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya már a 35% közelébe csökkent. Azt is közölte, az utasok egyszerűen, gyorsan, sorbanállás nélkül szeretnék intézni az utazásukat. Szerinte a társaságnak is erre kell tovább mennie. És fontos lépés volt, hogy júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásba. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szombaton tartotta a szlovákiai magyar iskolák 26. országos tanévnyitó ünnepségét Bodrog szerdahelyen, a Szent Mihály görög katolikus templomban. Az újszó.com tudósításából kiderül, Fekete Irén a szövetség elnöke beszédében arról szólt, hogy szerinte az intézmények 71%-a sodródik a szakadék szélére. Mint fogalmazott, a statisztikai oszlopok mögött a szervezetük családokat, jövőről álmodó gyermekeket, fáradtságos munkát végző pedagógusokat és iskoláikat féltő közösségeket lát. Ma napközben mindenütt kisüt a nap, később a délután folyamán is napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati-nyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közel hozzád, Lépés Rádió, és folytatjuk a Lépés délutánt és a Lépés délután podcastet, méghozzá azzal, hogy hogyan lehet észrevétlenül elrontani egy jó kapcsolatot. Hú, ez egy nagyon érdekes gondolat. No, hát akkor nézzük, mit írt erről először is Kis Gergely posztjában. Hogyan lehet ezt elrontani? Erről beszélünk a legkevesebbet, pedig ez a szint nem statikus állapot, ezért tenned kell minden egyes nap. Írok 6 példát, hogy hogy lehet lecsúszni. És akkor nézzük. Első példa, alapnak veszed. Jó a kapcsolat, tehát nem foglalkozol vele. A munkáddal, a testeddel, a céljaiddal igen, mert azok azonnal visszajeleznek. A kapcsolat nem jelez azonnal. Aztán egy nap észreveszed, hogy hónapok óta nem kérdeztél tőle semmi valódit. A hála fogy el elsőként, a többi után napránként. Hát elég szomorú, hogyha ez elfogy, ez aláírom. A második. Félteni kezded. És nem az egészséges féltésről beszélünk. A féltés nem szereted, a féltés kontroll szép ruhában. Minden kérdés, ami bizalmatlanságból jön, kisebbre húzza a teret, amiben ő lélegezni tud. Egy idő után nem lesz mit féltened, mert már nem az az ember lesz ott, akibe beleszerettél. 3. Összeolvadtuk. És nem úgy, ahogy elsőszorra gondolnánk. Szóval, minden közös, minden program, minden barát, minden döntés. Elsőre romantikusnak tűnik. Valójában lassan felszámoljátok azt a két külön embert, akik között a vonzalom létrejött. Ahol nincs távolságot, nincs mit áthidalni, és vágy sincs is. Nem a fizikai távolságra gondol a posztírója feltétlen, hanem inkább arra, hogy igen, meg kell lenni az én időnek, meg kell lenni annak, hogy legyenek mindenkinek saját barátai. Az nem azt jelenti, hogy nem ismerheted, de nem közös barátok minden esetben. 4. Lecsúsztok a megszokásba. Nincs baj, nincs dráma, csak a beszélgetések átcsúsznak logisztikába. Nem elromlott, hanem megállt, és ami megáll, az kopni kezd. Ezért mondom én mindig azt, hogy minden kapcsolatért minden nap tenni kell, mert vagy stagnál, rosszabb esetben elkezd lecsúszni. 5. Megállsz a saját önismereti utadon. A kapcsolat szintje nem tud magasabb lenni, mint a ti saját szintetek. Ha te abba adod a belső munkád, a kapcsolat is visszaesik, nem az ő hibájából. Amit magadban nem gondozol, az előbb-utóbb hat a kapcsolatra is, szintén hasonlóképp mondom, tenni kell a kapcsolatért. 6. Elhallgatod a kicsit. Nem a nagy titkok ölik meg a kapcsolódást, az apró kimondatlanságok. Az a mondat, ami rosszul esett, de nem éri meg felhozni. Ezek kamatoznak. 2 év múlva már nem tudod, mikor kezdődött, csak azt érzed, hogy távol vagytok. Kérdezlek titeket, hogy mi veszélyesebb hosszú távon? Egy nagy konfliktus, vagy az évek alatt felgyűlő apró kimondatlanságok? Szerintem az apró kimondatlanságok, mert hogyha sokáig gyűlik, az nagyobbat tud robbanni, mint az, hogy most egyszer valamin úgy összeveszünk, az lehet egy fél óra múlva már ölelkezve békülünk ki.
2: Én is ugyanezen a vonalon indulnék el. Én is jobban szeretek naponta 2-szer összeveszni, mint 2 évente 1-szer, és akkor vége is a kapcsolatnak. Tehát sokkal jobb, még ha paralizálni.
1: Ajj, nem vagyunk egy szinten, vagy egy formán, mert én nem szeretek összeveszni sem naponta, sem 2 évente.
2: Jó, akkor nem szeretünk összeveszni, de akkor a tényet...
1: Nem, ha van egy nagy veszekedés, ami béküléshez vezethet, az kevésbé lehet veszélyes szerintem, mint hogyha gyűlnek, és egy hatalmasat robban a végén.
2: Na pont ezt mondtam, én is csak más szavakat, de akkor visszatekertem a szalagot, tehát szóval ha probléma van, akkor azt én azonnal szeretem megbeszélni, mert ha nem beszéljük meg, akkor az csak gyűlik, és nagyon nagy probléma.
1: De nem mindig lehet azonnal. Az is egy jó módszer egyébként, hogyha nyelsz 5 percet, 10 percet, és lenyugszol, és akkor úgy beszélitek meg, elkerülhető a nehéz, a keményebb veszekedés. A lényeg az, hogy beszéljetek, kommunikáljatok, és ez a fontos, és ez a lényeg.
2: Jó, de ha nem értünk valamiben egyet, és mondjuk úgy kommunikáljuk rá, hogy mondjuk összeveszünk, mert kommunikációból sem vagyunk egy hullámoszon, épp azon a témában, te más gondolsz, én más gondolok, akkor is jobb megbeszélni akkor, mint húzni, halasztani. Tehát ez a, tudod, a nincs semmi baj, vagy ó, nem mondok semmit, mert úgy se érted, vagy gondolkozz el rajta, majd rájössz.
1: Hát nem, én ezt nem mondom.
2: Nem.
1: Én például mondok egy nagyon egyszerű példát. Van egy valamilyen dolog, ami mondjuk nekem nem tetszik. Párom csinál valamit, ami én nem értek egyet, és én azt szóba akarom tenni. Akkor meghallgatom, megvárom, elgondolkodok, és elmondom neki nyugodtan. Nem esek neki, nem kezdek el kiabálni. Aztán, hogy ő mit csinál vele, az már másik kérdés. Lehet, hogy ő viszont nem fog ezzel egyet érteni, vagy hogy mondjam, kijön a sodrából, és nem tudod bele úgy megbeszélni, és elkezd kiabálni. Az egy másik történet, de az egészséges az, hogy egyébként, hogyha nyugodtan tudjátok megbeszélni.
2: Hát csak ezt nem mindig lehet nyugodtan megbeszélni.
1: Hát meg nem mindenki képes rá, én inkább erre szoktam mondani. Az a jó, amikor egy párkapcsolatban mind a ketten képesek vagytok egy szinten. Egy szinten van a kommunikációtok.
2: Hát az nagyon ritka.
3: Igen, az nem minden.
1: Pedig hidd el, nagyon jó, amikor
2: lesz, hogy jó, ez egy ideális, ha befejeztetek, tehát Andersen már meghalt, tehát nehéz, nagyon nehéz, mikor két hasonló mentalitású, hasonló fokú ember jön össze, az mindig más, mindig az egyik gyengébb, a másik erősebb, az egyik csendesebb, a másik karakteresebb, tehát szokták
1: az mondani. Az oké, de ott tudni egymást. Kell, akkor tudod, mit mondok? Két embernek egy pár kapcsolatban kell tudni az összhangot teremteni. Ez kell mind a kettő. És az összhang megvan, akkor megvan a közös kommunikáció is, egy idő után kialakul, még akkor is, hogyha az egyikkel nehezebb kommunikálni, mondjuk a másik könnyebben kommunikál. Az összhang a fontos, és azt kell meg tudni teremteni. De nem mindig biztos az a jó, hogy azonnal megbeszéled, mert például lehet, hogy ha elgondolkozol, elszámolsz 10-ig, akkor már másképp fogod megfogalmazni, és lehet, hogy...
2: Hát én számolhatok 10-ig, 20-ig, én valamiről valamit gondolok, én azt 10 percben is ugyanúgy fogom gondolni, elképzelhető, hogy még más szavakkal sem fogom tudni, talán lágyabban tudom megfogalmazni, de...
1: Nem mindegy, hidd el a fogalmazás, Karina. Hidd el, hogy nem mindegy. Én már ezt megtanultam. Nagyon nem mindegy. És még így is van, hogy én is rosszul fogalmazok olykor.
2: Na látod, tehát, és akkor haló. Na, szóval akkor jó.
1: De alapvetően ezt tudni kell helyén kezelni. Következő kérdés, hogy mennyire kell külön életet megtartani a két embernek ahhoz, hogy a közelség mellett a vonzalom is megmaradjon. Erre azt gondolom, hogy nem az a gond, hogy együtt éltek meg egy háztartásban, hanem az, hogy legyen lélegzett vételnyi tere. Az mindenkinek más az a tér, tehát valakinek nagyobb tér, több idő, több én időre van szükség, valakinek kevesebbre. De add meg a párodnak, hogy legyen én ideje. Ne csak mi időnk, hanem én ideje. Tudjon elvonulni az egyik szobába, az egyik sarokba, úgyhogy nem is kell komolyan, és nem azért vonul el, mert haragszik rád, ahogy az előbb is mondtam, hogy volt leírásban, mert mondjuk csendben van, hanem ő arra vágyik azért is, és olyankor hagyni kell a másikat, hagyni kell, hogy ő nyugodtan pihenjen, átgondolja a dolgait, én időt kell, hagyni kell, hogy beszélgessen a barátnőjével, a barátjával. Nem szabad elszakítani másoktól, nem szabad uralkodni rajta, hanem meg kell adni neki a teret. Sok férfi például azt rondja el, és a férfiaknál látom inkább, hogy szeretnének úgy uralkodni a nőn, hogy még akár el is szakítsa meg a barátaival kapcsolatot. Ez olyan csúnya dolog, nekem ez nem fér bele. Hát miért akarjam én úgymond őt kivonni a mindennapi életből? Tehát, hogy vannak ilyen emberek, és ez nagyon szomorú.
3: Ha csak nem valami olyan durva baráti köre van mondjuk, ahol tényleg.
1: Hát, de
3: az azért, mert hogy neki nem tetszik a baráti köre, hát azért az...
2: Hát ezért jók néha a külön programok, hogy külön elmegyek én moziba a barátaimmal, termés sörözni a haverokkal, tehát nem lehet mindig, és a mi kapcsolatunkban is vannak külön programok, és akkor szoktak csodálkozni rajta, hogy ti most külön?
1: Hát, én nem a külön programokra gondolok.
2: Én nem szeretem a jazz zenét. A Zoli szereti. Én nem szeretek sörözni, borozni.
1: Mondjuk én ezzel azért nem értek egyet, mert hogyha én nem szeretem a jazz zenét, és a párom szereti a kedvéért, lehet, hogy egyszer egy.
2: De Robi, tehát egyszer elmész a kedvéért, de már másodszor nem, mert nem szereted a jazz zenét. Egyszer
1: meg nem biztos, nem tudom. Ugyanígy fordítva.
2: Én akkor elmegyek a barátnőimmel, mit tudom én, színházba.
1: Persze, ez is egy módszer és megoldás, és ez is egy jó megoldás, hozzáteszem.
2: És akkor mind a ketten ki tudjuk élni azt a szeretetünket, amit például én szeretem például, mit tudom én, a poposabb zenéket, ő mondjuk a lassabbakat, a mondjuk itt a hegedű zongora. Én azt nem szeretem. Miért kényszerítsem én magamra?
1: Jó, persze, most egyébként az a jó, hogy hasonló az ízlésvilágotok, de nem feltétlenül kell.
2: Nekünk különböző, és szoktak csinálkozni, hogy hát külön, hát miért, hát ha ő szereti, miért nem menjen el? Hát igen, nincs
3: persze, volt már rá példa, hogy valaki meg tudja szerettetni mondjuk egy műfajt, vagy egy
2: bár. Hát van rá példa, Sanyi, de hát
1: van példa sok mindenre, de egyébként igen, mondja
2: csak. De kell a külön.
3: Igen, tehát nem minden esetben jellemző, és hát tényleg rá erőszakolni. Tehát én még, hogyha egy ismerősömet hívom el bárhová, vagy valami koncertre, vagy bárhová, amire azt mondom, hogy oké, még a jegyeket is állom, de akkor ő csak mondjuk valakit tudok, aki mondjuk amúgy eljönne, csak éppen nincs rá pénz, akkor azt mondom, hogy oké, meghívom. De csak akkor, hogyha tudom, hogy nagyjából az érdeklődési köre, tehát hogyha teljesen más érdekli, akkor nem fogom rá lőcsölni, mert nem.
1: De semmiképp nem kell rá
3: lőcsölni. De a pároddal meg pláne miért csinálnád meg?
1: Én meg amondó vagyok, hogy azt csináljuk, hogy egy picit zenélünk, aztán hamarosan nem folytatjuk.

0: Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.
1: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább. Méghozzá azzal, hogy feszültség, odafordulás és a vita utáni visszaút. Hogyan lehet emelni? Itt jön a lényeg. Nem tippeket írok, mert azokból tele az internet. Azt írom le, ami valójában mozgatja a mélységet egy kapcsolatban. Hogyan lehet emelni? 1. A kapcsolat szintjét az szabja meg, mennyi feszültséget bírsz el. Ha most figyelj, Karina, amikor a párod mond valamit, ami fáj, hogy meg... Szóval, amikor a párod mond valamit, ami fáj, vagy megnyugtatod magad belülről, vagy azonnal tenni akarsz valamit, hogy megszűnjön. Vitatkozol, magyarázkodsz, megsértődsz, kimész a szobából. Mindegyik ugyanaz, menekülés a saját feszültségettől. A mélység ott kezdődik, amikor bent tudsz maradni a kellemetlenben anélkül, hogy összeomlanál vagy támadnál. Tipp: amikor legközelebb valami triggerel, ne szólalj meg azonnal. 3 lassú levegő, és mondd ki magadban. Ez most az én feszültségem, nem az ő támadása. Ez többet ér 100 kommunikációs technikánál, mert minden technika összeomlik, amikor felmegy benned a pumpa. 2. A kapcsolat nem a nagy beszélgetéseken múlik. Gottman kutatásaiban a tartósan együttmaradó és a szétváló párok között nem a viták száma volt a fő különbség. Az, hogy mit kezdenek a másik apró közeledéseivel. Nézd, milyen az ég. Fáradt vagyok. Olvastál erről? Ezek nem mondatok, ezek felhívások, és minden alkalommal döntesz, odafordulsz, elfordulsz, vagy leszeded. Egy kapcsolat sorsa nem egy nagy döntésen múlik, naponta több tucat aprón. Tipp: egy héten át csak figyeld, hányszor fordul hozzád, és hányszor fordulsz oda tényleg. Ne változtass semmin, csak számold. 3. Nem a vita számít, hanem a visszaút. Minden pár vitázik. Az erős párkapcsolatokban is vannak viták. A különbség az, hogy ők meg tudnak állni menet közben. Egy vicc, egy érintés, egy mondat, hogy várj, ez így nem jó irány. A legtöbb kapcsolatban nem az a baj, hogy ezek nincsenek, hanem az, hogy a másik nem fogadja el őket, mert még dühös. Tipp: beszéljétek meg nyugodt fejjel a ti közös jeleteket. Egy szó vagy mozdulat, ami azt jelenti, én még veled vagyok, csak most nehéz, és a jelet mindig elfogadjátok, akkor is, ha még forr bennetek valami. És akkor ezzel kapcsolatban néhány kérdés. Egy vita közben fontosabb kimondani, amit érzünk, vagy előbb megnyugodni, és csak utána beszélni róla? Hát azt gondolom, hogy én a második részét támogatom, szerintem fontosabb előbb higgadtan beszélni róla. Tehát nem düböl oda mondani, mert lehet, hogy düböl mondasz olyat, amit egyébként utána megmennél.
3: Szerintem is, ha gondolkozzunk előtte, vagy legalábbis higgadjunk le, sokkal jobb, de ez nem mindig kivitelezhető. Mert
2: mondja,
3: az
2: ezt mi feldobandó, vagy felturbózó.
3: És ha benne vagy a vita föltorod az agyadat, és egyszerűen kész vagy, de akkor is tudni kell ezt, hogy na akkor most itt nem feszítem tovább a hót, és akkor most csendben maradok. Oké, megbeszéltük, jövök vissza.
2: Az a helyzet, hogy én Karinát nem láttam olyan helyzetben. Bocsánat, Karin, hogy beleszólok, én téged nem láttalak még soha olyan helyzetben, amikor nem azonnal reagáltál volna egy triggelerésre. Most ez teljesen mindegy, párkapcsolati vagy nem
3: párkapcsolati. Nem szeretem ezt a triggelerés szót, úgyhogy cseréljük le.
2: Jó, amikor nem azonnal reagáltál egyfajta vitára, egyfajta odaszólásra, tanulásra, ami téged úgymond piszkált, vagy tehát azonnal
3: volt,
2: reagálsz.
3: Volt, és de kevesebb, ebben igazad van.
2: Tehát, hogy én nem láttalak még így.
3: De hát ezt már keveset találkoztunk, de a mindennapi életben azért van, hogy csendben maradok, és nem. Tehát meg kellett nekem is ezt tanulnom, hogy nem lehet mindig rögtön, mert nem, a másik fél nem vevő rá. Tehát nincs adóvevő, nem működik az adóvevő, recseg.
2: Úgy tudjátok nekem, mi a legnehezebb? Megtanulni hallgatni.
3: Nekem is nehéz megtanulnom hallgatni, dolgozom rajta eszméleten erősen.
2: Hál' Istennek működik, hogy tudok, de mégse tudok.
3: Sikerül, de
2: igen, ez nagyon nehéz, valamiért nekem ez a megtanulok hallgatni, és nem azért, mert valamikor feleslegesen beszélek, és párom már felhívta rá a figyelmet, hogy de most minek mondod? Nincs ilyen értelme, semmi logika, semmi eleje, semmi, csak beszélsz.
3: Mert genetikailag valahogy ez van belénk kódolva.
2: Igen,
4: hát igen, mert így nagyon körbeírod azt, amit elmondtál egy mondattal, vagy elmondhatnál.
3: Nagyon kommunikatívak vagyunk, és nem tudunk ilyenkor se leállni. Ez a problémájára rájöttem.
2: Igen, meg az a túlbeszéd. Már a túlzott beszéd. Viszont valóban a hétköznapi apró odafordulásokon múlik egy kapcsolat, vagy időnként nagy gesztusokra is szükség van. Szerintem az apró gesztusok fontosabbak.
3: Sokkal. Tehát a mindennapi beszélgetés, mindennapi kontaktus, a mindennap jó reggelt, felkeltél, kérsz-e kávét, mit kérsz belőle, kérsz-e tejszí, habot bele, nem kérsz, igen, nem, beágyasztál, nem ágyasztál, kiszellőztettél, nem szellőztettél, igen, ezek apró ott létek, tehát hogy tudja a másik,
2: hogy mondjuk én ezt tovább viszem, nem a hétköznapi dolgokra, hanem mondjuk meglepetésekre. Apró, viszel egy szelet tortát, vagy bevásárlásnál veszel neki valamit, amit szeret, vagy, és akkor ez így a nap, mint nap megvan. Vagy például csak váratlan helyzetben megöleled. Tehát meglepet bizonyos szituációkban, nem kell nagy dolgokra gondolni, ezek nagyon sokat tudnak jelenteni szerintem
4: egy kapcsolatban. A néha nagy gesztus, az nem tudom, tehát mit tudom, egy jubileumi születésnap.
2: Nem, a nagy gesztusra arra gondolsz, annyi megmondom neked, például, ha mondjuk beállítanám most egy 1 millió forintos aranyórával, vagy aranyakláccal, az egy nagy gesztus.
3: Visszaküldenélek, hogy rakd be a gaciba, mert nincs annyi pénz.
2: Vagy például elvinnél egy világkörüli útra, hazamenni egy repülőjegyre, hogy szívem, jövő héten indulunk. Yeah. Vagy nem tudom, tehát hogy a nagy, ilyenre gondolhat maga a kérdés.
4: Most van akinek lehet igénye. Ilyen nagy gesztusokra, vagy igénye van rá.
2: Jaj, a múltkor láttunk egy videót a párom, illetve ő látta és mesélte, hogy egy csaj mesélte TikTokon, videóban volt, ezt még gyorsan elmondom, hogy csajnak rossz kedve volt, és azt mondta, hogy a párja meglepte egy 40.000 forintos cipővel, hogy ettől jobb kedve derült. És akkor erről beszélgettünk a párom, hogyha ha nekünk rossz kedvünk van, vehető akármány 100.000 forintos cipőt, vagy bármit, attól még a jobb kedvünk nem lesz. Nyilván örülni fogunk neki, vagy ilyenek.
4: Ezt úgy hirtelen nem fogok.
2: Hogy rossz a napom, és akkor attól lesz jó napom, megkapok egy nagy... Vannak emberek ezek szerint,
4: akinek tényleg az ilyen...
2: Igen, aki ilyen nagy értékű, vagy nagy dolgok jelentenek.
3: Nekem az apró gesztusok sokkal többet jelentenek, mint egy 40.000.
2: Nekem is ez
3: megveszem magamnak, ha akarom.
4: Isten, hát...
3: Bár nem veszek 44 cipőt, csak 30-ért, de...
2: Na, mindegy. Lényeg az, hogy vannak ilyenek is. Menjünk tovább, méghozzá meghallgatás, dű és félelem. Folytatjuk, mert nem csak ennyiből állt ez a lista. A 4-es az vezet igazán, aki nyitott a másikra. Ez a legtöbb férfinak nehéz. Nekem is az volt. Gottman szerint a tartós házasságok egyik legerősebb előrejelzője, hogy a férfi hajlandó elfogadni a felesége véleményét. Nem az, hogy enged. Az, hogy komolyan veszi. A gyenge férfi behódol. A zsarnok nem enged. Igen, ez egyébként valóban így van.
3: Ez így van,
2: viszont
3: aláírom, igen.
2: Az érett meghallgat, mérlegel, és ha igaza van a másiknak, kimondja. Amikor legközelebb mond valamit, amivel nem értesz egyet, keresd meg benne azt a 10%-ot, amiben igaza van, és mondd ki hangosan. Ebben igazad van. Ez egy jó. Ez a három szó több feszültséget volt, mint egy órányi magyarázkodás.
4: Aztán... Igen. Véletlen, hogy mondjuk nem párkapcsolatra, de lehet, hogy arra is nem olvastam el. Kepes Andrásnak van egy könyve, ami talán a legújabb, de lehet, hogy azóta van, még nem hallottam róla. Aminek az a címe, hogy igazad van, de ugye ez így sok mindenre, tehát hogy úgy általában az, amikor egy vitában nem biztos, hogy csak egy igazság lehet, hanem akár több is.
2: Igen. Ami kívül dű, az belül szinte mindig félelem. Amikor a párod kritizál, a felszínen dű van. Azon alatta viszont szinte mindig ez. Elveszítelek és félek. Amikor te elzárkózol, a felszínen nyugalom van. Alatta ez, úgysem leszek elég, inkább kilépek. Ők a felszínen nyugalom van. Alatta ez,

0: És ezzel kapcsolatban kérdeznek titeket, hogy miért olyan nehéz egy vita közben kimondani azt, hogy ebben igazad van.
1: Nem tudom, nekem ez soha nem esett nehezemre.
0: Nekem sem. Hát van, amiben igaza van a másiknak, akkor igaza van. Én is szoktam mondani a páromnak, hogy
1: el kell
0: ebben
1: ismerni,
0: igazad
1: hogy
0: van.
1: A másik félnek igaza van.
2: Egyszerűen, ha ezt belátjuk, és hajlandóak vagyunk elfogadni, akkor igen, akkor ezt ki is lehet mondani, hogy...
1: Mert akkor életünk végéig vitatkozhatunk egy dolgon, hogy igazad van, nem, igen, nem.
2: Ez olyan,
1: nem,
2: mint a társasjátékba, kártyába, bármiben, hogy tudni kell veszíteni, tehát ez így van egy vitában is, vagy egy olyan...
0: Igen, de ez nem veszítés, ez inkább belátás. És,
1: igen, ez inkább belátás. Belátom,
0: hogy neki igaza van.
2: Mert ott nem is akar, de akkor nem a meggyőzésről szól, hanem, hogy vagy hát meggyőzött engem arról, hogy igen, és el tudom fogadni az érveit, vagy azt az álláspontját, és akkor azt mondom, hogy igen, ez igaza. Persze akkor jöhetnek a de.
1: Hát akkor de, mi a fordulok, de ezt akkor majd már... kifele, a de van, akkor már ott sem van. Akkor szia, elmentem, majd. De nincs de.
0: Na most a párkapcsolati dű mögött valóban legtöbbször félelem van, vagy ez túlságosan leegyszerűsíti a konfliktusokat? Többségben szerintem való igaz, hogy félelem van a düh mögött. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy valóban van, ha dühös vagy, akkor valamilyen, nem minden esetben. Tehát azt cáfolom, hogy minden esetben, nem minden esetben, de mondjuk, nem tudom, 60-40%.
1: Szerintem nem, tehát a dű, tehát nem értem, hogy miért. Dühös vagy arra, hogy nem éred el a célod, abban, hogy mondjuk megpróbálsz neki valamit nőként elmagyarázni, vagy ő dühös, hogy vitába száll veled, mert egyszerűen nem érted meg, amit ő mondani akar. Tehát, ha így
0: hát azért, Karina, azért is megválaszolom, és meg is írtam, majd az előbb elmondtam, mert a párod téged kritizál, akkor ő azért kritizál, mert például fél valamitől, hogy valami nem úgy lesz, és mondjuk ő olyan kritikát fogalmaz veled szemben, amiben nem mindenben értesz egyet, lehet, hogy mondjuk tényleg, ahogy írta például Gergés, hogy 10%-ban értesz vele egyet, 90%-ban nem, de nem minden düh mögött van félelem. Tehát igen, nem mondta egy szóval sem, hogy minden düh mögött félelem van, de egyszerűen csak arra utal, hogyha ha olyan kritikát fogalmaz meg a párod, dühálta és dühös rád valamiért, akkor hogy gondolj bele abba a szitúba, dühös vagy a párodra, mert kiöntötte a mint tudom én
1: tejet, a kávé.
0: Hát mondjuk a kávét a földre, és, de mondjuk azért miért vagy dühös? Hát azért nem kell dühösnek lenni, az előfordul. Na, mondjuk valami olyan dolog árjál, milyen dolog, amiért lehet
1: dühös? De azon is dühönkedtek, mert mondjuk tegnap takarítottam, vagy aznap, és még egyszer takarítanunk kell. Tehát dühös lehetek azért, mert kitakarítottam, és tök véletlen, mondjuk kijönti a kávét, és ó, már nekem...
0: De van mögötte félelem, azt mondod, hogy a franc egye meg, akkor ezentúl mindig így lesz, mindig duplán kell takarítanom?
1: Hát, de ez mondja, jó, lehet, hogy van ez, de az ember ilyenkor azt mondja, hogy figyelj, bocs, előfordul, semmi gond, meg föltakarítom, hát az ember most erre nem lett karabúgó. Hát,
0: de van ilyen is.
1: Van persze, de ez nem maradsz.
2: Jó, ez olyan, mint a Bodroginak van az a monológia, ugye, hogy a felesége készítette, hogy ez már Nili házba került, amiatt, hogy nem tudom, mikor kifuttatta a tejet, vagy kiömlötte, és akkor, na és akkor ezt kimostuk, a törlönyre, ezt letöröltük, jaj, de közben még az ott kicseppent, és akkor még, de és akkor jött egy ilyen lavina az egészből, hogy ugye miből mi keletkezett, vagy hogy még mibe belekötött, és akkor a végén már így teljesen megőrült.
1: Jött a kényszerzubbony. Hát aha. Igen.
2: Aha. Most Karina, te biztos ismered ezt a monológot.
1: Igen, igen.
0: Bocsi,
1: igen.
0: Fiúk, lányok, egy nagyon picit zenélünk, és jön ki vissza, és szorít a műsoridő.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és lassan a műsorunk és podcastünk vége felé tartunk és végéhez érünk. Még arról beszélgessünk kicsit, hogy a közelség vágy és közös jövő. Az intimitás közelséget kívánt, a vágy teret. Sok pár azért veszti el a szenvedélyt, mert összekeverik a kettőt. Az intimitás attól nő, hogy egyre többet tudtok egymásról. A vágy attól, hogy van még valami, amit nem tudsz. Ahol minden közös, ott elfogy a feszültség, ami a vonzalmat tartja. Ezzel én részben értek egyet, de majd mindjárt elmondom miért. Tippje Gergelynek, hogy legyen saját életed, saját barátok, saját fejlődés, saját cél. És néha nézd őt kívülről, emberek között, munka közben, ahogy csinálja azt, amiben ő igazán ő. Nem távlodás, ettől tudod újra meglátni. Magyarul támogassuk a munkájában, legyenek saját barátai, baráti közössége, és legyen ő igazán ő. Ez inkább csak erről szól, nem arról, hogy most ne tudjon róla konkrétan mindent. Ezzel a részével egyetértek, az a részével nem értek, az a része egyetértek, hogy az intimitás azzal nő, hogy minél többet tudunk róla, a vonzalom meg aztól, hogy van, amit nem. Én a vonzalmat inkább arra vonnám, vagy hoznám össze, hogy a vonzalom nálam a kémiával is összefügg, mert hogyha a kémia nem működik, és itt ezt hozzá akarom csatlakozni, hát akkor az egész kapcsolatot megette a félnek. Tehát, hogyha a vonzalom hiába vonzódsz hozzá, hogyha ha maga a testiség nincs jelen a kapcsolatban, vagy nagyon lecsökken, és egy teljesen le is tűnik, van olyan, akkor az nagyon rossz. Viszont az intimitással át lehet lendülni egy mély ponton. Tehát például, hogy lehet, hogy mondjuk a kémiátok, mondjuk a libidótok az csökken, és ezáltal mondjuk maga a szexualitás és a közelség az a kicsit ritkább lesz, de mondjuk egy öleléssel, egy esti összebújással, filmnézéssel vagy beszélgetéssel, arról, hogy minél többet tudjatok egymásról, áthidalhatod azt az időszakot, amikor például mondjuk maga a szexualitás hiányzik, és utána az újra visszajön, mert egyik este az intimitásra átlendültök, és utána működik a kémia is tovább. Addig is működött, csak valamiért visszaesett. Ez lehet akár betegség, fáradtság, munkai stressz, nagyon sok minden.
2: Én a kémiát nem szerettem, úgyhogy én lecserélem a biológiára, azt a biológia órát jobban bírtam, mint a kémiát. Úgyhogy, de teljesen egyetértek, igen, hogy ki lehet váltani azt a csökkent szexuális vágyat, és végül is az érdekes dolgok, és a nem próbáltam ki még dolgok, sokkal izgalmasabbá teszik mondjuk az együttlétet, mint amikor ez a hagyományosságba belesárgulva, belepunnyadva vagy, és már unnod az egészet, és szeretnél mást az életedben. De ez ugyanúgy van a munkában, a családban, tehát mindig meg kell újulni és újítani, hogy érdekes legyen. Tehát ki kell próbálni új dolgokat, ha van rá lehetőséged, mert az biztos, hogy többet ad.
1: Ami hosszú távon összetart, az a közös értelem. Az igazán jó párkapcsolatokban van valami, ami túlmutat kettőjükön. Közös rituálé, közös értékek, közös irány. Ahol csak egymást nézitek, ott előbb-utóbb elfogy a téma. Ahol ugyanabban az irányban néztek, ott soha. Válaszoljatok meg egy kérdést. Mi az, amit mi ketten építünk, ami nagyobb nálunk? Ha ma nincs rá válaszotok, az nem baj. A baj az, ha soha nem teszitek fel a kérdést, így nem keresitek rá a választ. És akkor itt jön az a kérdés, hogy, és kíváncsiak vagyunk, akár a hallgatók, még gyorsan 5 percen belül meg tudják írni, vagy a holnapi műsorig nyugodtan. Férfiak, mitől érzitek magatokat fontosabbnak egy kapcsolatban, ha szükség van rátok, vagy ha szabadon választanak? A hölgyektől pedig, hogy melyik férfi mellett érzed magatokat nagyobb biztonságban, aki nem tud nélkületek élni, vagy aki tudna, de mégis titeket választ.
2: És akkor én ezek a... Tudna nélkülöm én, de mégis engem választ.
1: Igen, ez a női kérdése, te ezt a választ adod. Sanyi, te a férfiként, te mit gondolsz, hogy mitől éreznéd magad fontosabbnak egy kapcsolatban? Szükség van rád, vagy ha szabadon választanak? Én, ha szabadon választanak.
3: Hát igen, de hát nyilván az, hogy szükség van rád, az is egy...
1: De nem, ha szükség van rád, akkor, na, akkor már ott van egyfajta... függőség. Tehát, hogy úgymond, szükségem van rád, nélküled nem tudok élni, akkor már az úgy nehéz. Viszont igen, kérdezlek gyorsan még titeket, igaz lehet, hogy a túlzott közelség időben épp a vágyat csökkent egy kapcsolatban? Nem gondolnám. Ez én azért nem értek egyet, mert pont maga a közelség tudja a vágyat növelni, úgyhogy a közelség az intimitást, az át tud lendülni. És itt mondtam azt, hogy én ezzel csak félig értek egyet, és ezért tettem hozzá a kémiát. Hogyha ha megvan a kémia, akkor onnantól kezdve az intimitásból bármikor átlendülhettek a vágy megvalósításában. Tehát most ezt szebben nem tudom megfogalmazni, hát, 12-es korikában.
3: Igen, mert ha nincs vonzalom, nincs kémia, hát akkor azért nehéz.
1: Az úgy nehéz.
2: Én az átlendüléssel vagyok jóba, tehát át lehet lendülni, de ez sok minden mástól is függ. Tehát nem biztos, hogy az egyik fél vevő hiába van intimitás, nem tudsz átlendülni. Tehát biztos, hogy segít, de nem minden esetben.
1: Viszont az utolsó kérdés, mi tart össze elősebben hosszú távon? Az egymás iránti szerelem, vagy azt, amit közösen építünk és képviselünk? Szerintem utóbbi, amit közösen építünk.
2: Igen, a közösen építünk, hát igen, az sokkal. A szerelem az múlandó.
1: A szerelem az csak egy rózsaszín köd, és rózsaszín köd, és... Az a fajta szeretet, én egyébként ezt a szerelem fogalmat azért nem szeretem, mert szerelmesnek lenni lehet, de az tényleg úgy elszáll. De az igen, igazi szerelem, vagy az igazi szeretet, az sokkal a mélyebb
2: is. Az marad. De szerelmesnek is jó lenni, hidd el.
3: Igen, de hát azért ezt sokan mondják, és mondom, egyszer erről beszéltem, hogy hallottam, hogy csináltak ilyen méréseket, és hogy tényleg, hogy ilyen.
1: Mindenkinek más jelent a szerelem, úgyhogy most ebben nem menjünk bele, mert mindjárt 4 óra jönnek a hírek, ennyi fért a mai lépés délutában, ne haragudj Sanyi, majd egy következő műsorban beszélgetünk róla. Köszönjük szépen a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet, és kívánunk további kellemes rádióhallgatást és jó szórakozást, és köszönjük, aki pedig a lépés után podcastet hallgatta, ne felejtsétek feliratkozni, még nem tettétek meg, és lájkolni, megosztani, hype-olni a tartalmainkat. Sziasztok!
3: Sziasztok, kellemes délután mindenkinek, sziasztok, és kellemes rádióhallgatást!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban. A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón azt mondta, hogy olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogy hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogy hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, amelyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják. A kormány azt szeretné, ha az iskola a kreativitás tere lenne diáknak, tanárnak egyaránt, ahol a nyugodt fejlődés biztosított, ahol a diákok megtalálják az őket érdeklő területeket, azokat a foglalkozásokat, amelyekben örömüket lelik, tette hozzá a miniszter. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója. A Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó kiskore felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első hét hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott. A jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Hozzáfűzte, egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya már a 35% közelébe csökkent. Azt is közölte, az utasok egyszerűen, gyorsan, sorbanállás nélkül szeretnék intézni az utazásukat. Szerinte a társaságnak is erre kell tovább mennie. És fontos lépés volt, hogy júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásba. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szombaton tartotta a szlovákiai magyar iskolák 26. országos tanévnyitó ünnepségét Bodrogszerdahelyen, a Szent Mihály görög katolikus templomban. Az újszó.com tudósításából kiderül, Fekete Irén a szövetség elnöke beszédében arról szólt, hogy szerinte az intézmények 71%-a sodródik a szakadék szélére. Mint fogalmazott, a statisztikai oszlopok mögött a szervezetük családokat, jövőről álmodó gyermekeket, fáradtságos munkát végző pedagógusokat és iskoláikat féltő közösségeket lát. Ma napközben mindenütt kisüt a nap, később a délután folyamán is napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati-nyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
8: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
9: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
10: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
11: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
12: A reklám után
13: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
12: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: OJ the Jay Cinderella, hit him over the head with this one. We gonna take it around the world right here. This is not here like an airplane.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccsertavainak felmérését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette, nem az a legfontosabb, hogy a tanulók a legjobb kémikusok, fizikusok legyenek, a legjobb matematikából vagy történelemből, és nem is az, hogy mindig mindenben egyetértsenek egymással és tanáraikkal, és főleg nem az, hogy mindig csendben legyenek. Azt mondta, a tanulók sok mindent elfelejthetnek majd a tanultakból, de az emberséget, a barátságot, a hazafiasságot, a kritikus gondolkodást, egymás segítségét biztosan nem. Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz használt felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt kínála építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A bíróság elrendelte a letartóztatását annak a 24 éves férfinak, aki szombaton eltulajdonított egy kis repülőgépet Kalocsáról, majd Paks térségébe repült vele, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A közleményben felidézték, a járművezetői engedéllyel nem rendelkező férfi szombaton reggel a kalocsai reptérről engedély nélkül felszállt egy kis repülőgéppel, amellyel Paks térségébe repült. Nem sokkal később Gerjen közelében egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre. A könnyebben megsérülő férfi a segítségére siető ember autójával akart elmenekülni, de ebben megakadályozták. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozója férfit jármű önkéntes elvétele és rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A szekszárdi járásbíróság nyomozási bírója pedig egy hónapra elrendelte letartóztatását. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccsertavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után. A kínai kommunista párt politikai bizottsága közölte, átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Az ülésen az eltűnt kínai és külföldi állampolgárok felkutatásának folytatását is sürgették. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
3: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
4: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccser tavainak felmérését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette, nem az a legfontosabb, hogy a tanulók a legjobb kémikusok, fizikusok legyenek, a legjobb matematikából vagy történelemből, és nem is az, hogy mindig mindenben egyetértsenek egymással és tanáraikkal, és főleg nem az, hogy mindig csendben legyenek. Azt mondta, a tanulók sok mindent elfelejthetnek majd a tanultakból, de az emberséget, a barátságot, a hazafiasságot, a kritikus gondolkodást, egymás segítségét biztosan nem. Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz használt felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt kínál a építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A bíróság elrendelte a letartóztatását annak a 24 éves férfinak, aki szombaton eltulajdonított egy kis repülőgépet Kalocsáról, majd Paks térségébe repült vele, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A közleményben felidézték, a járművezetői engedéllyel nem rendelkező férfi szombaton reggel a kalocsai reptérről engedély nélkül felszállt egy kis repülőgéppel, amellyel Paks térségébe repült. Nem sokkal később Gerjen közelében egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre. A könnyebben megsérülő férfi a segítségére siető embere autójával akart elmenekülni, de ebben megakadályozták. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói a férfit jármű önkéntes elvétele és rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A szekszárdi járás bíróság nyomozási bírója pedig egy hónapra elrendelte letartóztatását. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccser tavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után. A kínai kommunista párt politikai bizottsága közölte, átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Az ülésen az eldönt kínai és külföldi állampolgárok felkutatásának folytatását is sürgették. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutára 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indulj!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.
1: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: föld.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

0: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

eyes closed. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés.

a jelent kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccsertavainak felmérését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette, nem az a legfontosabb, hogy a tanulók a legjobb kémikusok, fizikusok legyenek, a legjobb matematikából vagy történelemből, és nem is az, hogy mindig mindenben egyetértsenek egymással és tanáraikkal, és főleg nem az, hogy mindig csendben legyenek. Azt mondta, a tanulók sok mindent elfelejthetnek majd a tanultakból, de az emberséget, a barátságot, a hazafiasságot, a kritikus gondolkodást, egymás segítségét biztosan nem. Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz használt felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt kínál a építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A bíróság elrendelte a letartóztatását annak a 24 éves férfinak, aki szombaton eltulajdonított egy kis repülőgépet Kalocsáról, majd Paks térségébe repült vele, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A közleményben felidézték, a járművezetői engedéllyel nem rendelkező férfi szombaton reggel a kalocsai reptérről engedély nélkül felszállt egy kis repülőgéppel, amellyel Paks térségébe repült. Nem sokkal később Gerjen közelében egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre. A könnyebben megsérülő férfi a segítségére siető ember autójával akart elmenekülni, de ebben megakadályozták. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói a férfit jármű önkéntes elvétele és rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A szekszárdi járás bíróság nyomozási bírója pedig egy hónapra elrendelte letartóztatását. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccsertavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után. A kínai kommunista párt politikai bizottsága közölte, átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Az ülésen az eldönt kínai és külföldi állampolgárok felkutatásának folytatását is sürgették. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutára 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most így.

Hölgyeim és uraim! Isten hozta önöket a napfényes Itáliába, a szerelem és a dallamos zene hazájába. A következő egy órában összeállítást hallanak a legszebb olasz dalokból, Eszes István szerkesztésével.

Csodálatosak ezek az olasz dallamok. Mai műsoromban a legszebb olasz nyári slágerek közül válogattam ki 20 lemezt.

volt egy kicsit álmodozni? Várom Önöket a jövő héten is a legszebb olasz dallamokkal. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Eszes István.

Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim! A következő egy órába az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánunk!

Hölgyeim és uraim, önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

0: Lépés Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
0: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.

Kedves hallgató, éjfél van, és itt a Lépés Rádióban ismét kezdetét veszi a Fine Selection. Ma éjszaka egy olyan zenekarhoz utazunk vissza, amely nem egyszerűen megváltoztatta a zenét, hanem bizonyos értelemben előre megmutatta, milyen lesz a zene évtizedekkel később. Egy zenekarhoz, amely számára a gép nem a zene ellensége volt, hanem maga is hangszer. Kraftwerk. A kezdeti krautrockhoz és avantgárdhoz közel álló időszak után azonban valami egészen különleges kezdett kialakulni. Megjelent az Autobahn, és ezzel mintha kinyílt volna egy ajtó a jövőbe. Az autópálya monoton mozgása, kilométerek ritmusa, a városi fények és a sebesség egyszer csak zenévé változtak. A Kraftwerk pedig egyre távolabb került a hagyományos rockzenétől, és egyre közelebb ahhoz a precíz, minimalista, elektronikus hangzáshoz, amely később védjegyükké vált. Egy évvel később érkezett a Radioactivity. Ez már a Kraftwerk elektronikus albuma volt, és egyben egy különös hangzású koncepció a rádiózásról, a technológiáról és a radioaktivitásról. A zenekar ekkor már nem egyszerűen elektronikus hangszereket használt, egy teljesen új zenei nyelvet épített fel belőlük. Trans Europe Express. Európa vasúti hálózata, a zakatoló kereken ismétlődése és egy futurisztikus utazás érzése találkozott a szekvenszerek, szintetizátorok és gépi ritmusok világával. A Kraftwerk itt már szinte tökéletesen egyensúlyozott a minimalizmus, a dallam és a mechanikus ritmus között. És talán ez az egyik legkülönlegesebb dolog a Kraftwerkben. Hatásuk ott van a szintipopban, a technóban, a hiphopban, a houseban és az elektronikus zene számtalan későbbi irányzatában. Kedves hallgatóink, kapcsoljuk be a gépeket. Indulunk. Kraftwerk. Ez a

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: Zenei utazás Stevennel a Lépés Rádióban. Kapcsolj ránk! Minden pénteken este 10 órától hajnal 2-ig, és vasárnap éjféltől hajnali 2-ig, ahol Steven válogatása vár rád. Friss megjelenések, örökzöld slágerek és ritkaságok, amiket máshol alig hallasz. Minden stílus helyet kap, csak a jó zenék számítanak. Hangolódj rá, engedd, hogy meglepjen, elringasson, vagy épp felrázzon. Lépés Rádió, ahol a zene sosem áll meg.
0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Köszönjük szépen!
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

És épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.